0: La traite transatlantique des esclaves a duré plus de 400 ans et a touché plus de 15 millions de personnes. Elle constitue un chapitre sombre et douloureux de l'histoire. Il s'agissait d'un système d'échange triangulaire entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques. Et bien qu'il ait été aboli au début des années 1800, ses effets sont toujours visibles aujourd'hui. Les idéologies racistes qui étaient utilisées pour justifier et perpétuer la traite des esclaves façonnent aujourd'hui encore les attitudes et les comportements discriminatoires.
1: Dans ce podcast, nous honorons la mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Et nous découvrons comment ce sombre chapitre de l'histoire continue d'influencer le monde qui nous entoure.
0: Commençons par nous replonger dans le passé. Au XVIIIe siècle, Haïti est une colonie française au cœur des Caraïbes où les Africains réduits en esclavage endurent les pires horreurs. Originaires essentiellement des régions d'Afrique de l'Ouest, ils doivent survivre à de longues journées de travail. Les blessures, les maladies, les violences et la malnutrition sont leur quotidien. À cette époque, les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, font naître un désir de liberté dans les cœurs des Haïtiens. Mais les puissances coloniales telles que l'Espagne et la Grande-Bretagne soutiennent des factions différentes pour servir leurs intérêts dans le pays, et la colonie se transforme en champ de bataille. Un homme va émerger au cœur de la tourmente. Il s'agit de l'ancien esclave Toussaint Louverture qui rallie ses compatriotes haïtiens derrière lui pour mener la révolution entre 1791 et 1804. La révolution haïtienne est finalement couronnée de succès et le peuple haïtien gagne son indépendance par rapport à la France. Haïti devient le tout premier pays à avoir été fondé par d'anciens esclaves. Ce moment historique marque la fin de l'esclavage en Haïti et va résonner bien au-delà des côtes de l'île. La révolution haïtienne contribuera d'ailleurs à l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.
1: Après ce plongeon dans le passé, revenons maintenant au présent. Chaque année, le 25 mars, l'ONU célèbre la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Cette journée nous permet de nous rappeler les atrocités qui ont été perpétrées et de rendre hommage à ceux qui ont souffert et qui sont morts de l'esclavage. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes aux dangers du racisme et des préjugés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré
2: « Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic. »
0: Emmenés de force depuis l'autre côté de l'Atlantique, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes d'Afrique ont été arrachés à leur famille et à leur pays d'origine. Leurs communautés ont été déchirées. Leur corps a été réduit à l'état de marchandise. Ils ont été privés de leur humanité. L'histoire de l'esclavage est une histoire de souffrance et de barbarie dans laquelle l'humain apparaît sous son pire jour. Mais c'est aussi une histoire de courage immense qui montre l'être humain sous son meilleur jour, à commencer par les personnes réduites en esclavage qui se sont révoltées malgré des obstacles incommensurables, puis par les abolitionnistes qui ont dénoncé ces crimes odieux. Et pourtant, l'héritage de la traite transatlantique des esclaves nous hante encore aujourd'hui. Nous pouvons établir un lien direct entre les siècles d'exploitation coloniale et les inégalités sociales et économiques d'aujourd'hui. Et dans la haine que le suprémacisme blanc ravive aujourd'hui, nous pouvons reconnaître les stéréotypes racistes utilisés pour justifier le caractère inhumain de la traite des esclaves. Il est de notre responsabilité à tous de lutter contre le racisme hérité de l'esclavage. To fight slavery's legacy of racism.
1: L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et les préjugés. C'est pour cette raison que l'ONU insiste tant sur l'importance des initiatives éducatives, qui enseignent aux générations futures les causes et les conséquences de l'esclavage et qui soulignent les leçons que nous avons tirées de cette période sombre. Par exemple, pour éduquer les citoyens et les sensibiliser, il est important d'utiliser le vocabulaire approprié. Voilà pourquoi, ces dernières années, les historiens ont cessé d'utiliser le terme « esclave » pour lui préférer l'expression « personne réduite en esclavage ». Ils l'utilisent pour souligner l'humanité même que ce système brutal d'esclavage tentait d'éradiquer. Grâce à des initiatives telles que le projet de l'UNESCO intitulé « Les routes des personnes mises en esclavage » lancé en 1994, ou encore la Journée internationale de commémoration de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, des efforts sont déployés pour explorer l'histoire et les conséquences de l'esclavage dans le monde.
0: De plus, l'ONU a fait de la période 2015-2024 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, afin de répondre aux défis auxquels ces personnes sont confrontées aujourd'hui, y compris le racisme systémique et la discrimination. Cette décennie internationale vise à promouvoir le respect des droits de l'homme, à célébrer les contributions des personnes d'ascendance africaine et à renforcer les cadres juridiques pour lutter contre le racisme.
1: En juin 2020, le Parlement européen est devenu la première institution internationale à reconnaître la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Dans une résolution adoptée à une très large majorité, les députés ont invité les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité connus contre les personnes noires et de couleur. L'éducation occupe également une place prépondérante dans cette résolution, puisque les députés y recommandent notamment d'inscrire l'histoire des personnes noires et de couleur dans les programmes scolaires. En outre, chaque année, autour du 25 mars, le Réseau européen contre le racisme organise en collaboration avec le Parlement européen et la Commission européenne la semaine de la lutte contre le racisme et de la diversité. L'objectif de cette semaine est entre autres de fournir des réparations financières, socioculturelles et psychologiques aux descendants de ceux qui ont enduré l'esclavage. L'histoire de l'esclavage et son héritage raciste persistant continuent d'avoir des conséquences sur la société aujourd'hui. Il est crucial de se souvenir du passé et de commémorer des militants comme Toussaint Louverture, qui a mené la lutte contre l'esclavage en Haïti. Grâce à l'éducation et à une action coordonnée tant au niveau international qu'européen, des efforts sont déployés pour lutter contre le racisme, sensibiliser, promouvoir l'égalité et créer une société plus inclusive et plus juste pour toutes et tous.
0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Az európai uniós jogszabályoknak számos típusa létezik. Vannak köztük jogilag kötelező és nem kötelező erejűek, valamennyi tagállamra vagy csak néhányra vonatkozók. Ebben az adásunkban az uniós jogszabályok egy sajátos típusával, az irányelvekkel foglalkozunk.
4: Az irányelveket az uniós intézmények fogadják el, a bennük foglalt elvárásokat az uniós tagállamoknak címezik. A rendeletekkel és a határozatokkal ellentétben nem olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket közvetlenül kell alkalmazniuk a tagállamoknak, csupán a kötelezően megvalósítandó közös célokat rögzítik. Ezzel az unió egészében összehangolják a szabályozást. A tagállamok saját hatáskörben maguk döntik el, hogy a kitűzött célokat azután milyen formában és eszközökkel érik el.
3: Az irányelvek az úgynevezett másodlagos joganyag részét képezik. A másodlagos joganyag azoknak a jogi aktusoknak az összessége, amelyeket az uniós alapszerződések, azaz az elsődleges jog alapján fogad el az Európai Unió. Az uniós alapszerződésekkel sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben.
4: De térjünk vissza az irányelvekhez, és nézzünk meg egy konkrét példát, az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelvet. Az Unió csökkenteni kívánja a műanyag hulladék mennyiségét és a műanyag szennyezést, ezért ezzel az irányelvvel kívánja mérsékelni az egyszer használatos műanyag termékek környezeti hatását. Ehhez az uniós országoknak el kell érniük, hogy területükön alig vagy egyáltalán ne forgalmazzanak és használjanak olyan eldobható termékeket, például műanyag tányérokat, szívószálakat és poharakat, amelyek más környezetbarát termékekkel helyettesíthetők.
3: A 2019. júniusában kihirdetett irányelv 2021. júliusa óta van hatályban, de a cél megvalósítása időbe telt. Először is az irányelv tartalmát át kellett emelni a nemzeti jogba. Aztán a vállalkozásoknak időt kellett hagyni arra, hogy kifuttassák az ilyen termékekből meglévő készleteiket, és fenntartható alternatívákra álljanak át. Végül pedig nekünk, polgároknak kellett változtatnunk fogyasztói szokásainkon. Ám mindez nem volt hiába. Manapság már alig látni például műanyag szívószálat, mert nagyrészt üvegből vagy papírból készülnek.
4: Egy irányelv születése több szakaszból áll. Először is az Európai Bizottság javaslatot készít és terjeszt elő, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megvizsgál és adott esetben módosít. Az Európai Parlament tehát az irányelveknek mind a kidolgozásában, mind az elfogadásában részt vesz. Utolsó lépésként az irányelvet az uniós tagállamok beemelik saját nemzeti jogukba. Ez utóbbi folyamatot nevezzük átültetésnek. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
3: A tagállamok nemzeti hatóságai határozzák meg, hogy az irányelvet milyen módon és eszközökkel ültetik át az ország jogrendjébe. Ezt általában az irányelv elfogadásától számított 2 éven belül kell megtenniük, de az időkeret szükség esetén meghosszabbítható, ha az uniós piacnak és a tagállamoknak több időre lenne szükségük az új szabályok bevezetéséhez.
4: Egy irányelv hatásossága attól függ, hogy a teljesítéséhez hozott nemzeti intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a benne foglalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság feladata, hogy ezt ellenőrizze, ezért a nemzeti hatóságoktól rendre bekéri az általuk elfogadott intézkedések szövegét.
3: Az irányelvek általában minimum követelményeket határoznak meg, de a tagállamok megállapíthatnak ezeknél szigorúbb normákat is. Sőt, előfordul, hogy egy ország jogrendje már eleve szigorúbb követelményeket ír elő egy adott területen. Egy dolgot viszont nem tehetnek meg a tagországok. Azt, hogy az irányelvben foglaltaknál megengedőbb szabályokat állapítanak meg, hiszen ez esetben a területükön nem valósulnának meg az irányelv célkitűzései. Ha egy tagállam egy irányelvet nem, vagy nem megfelelően ültet át, a bizottságnak jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani ellene. Amennyiben a tagállam ennek ellenére sem pótolja mulasztását, a bizottság az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjesztheti. Bizonyos esetekben a bizottság kérheti a bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciókat az érintett tagállam ellen.
4: A büntetés összegének a mulasztással arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Tehát elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamnak érdekében álljon eleget tenni a követelésnek, azaz magasabbnak kell lennie annál az összegnél, amelyet a tagállam az irányelv be nem tartásával nyer, és elég magasnak ahhoz is, hogy a tagállamnak ne álljon érdekében egy újabb mulasztás. A büntetés mértékének megállapításakor az adott ország fizetőképességét is figyelembe veszik. Senkinek sem érdeke ugyanis, hogy egy tagállam pénzügyileg emiatt komoly bajba kerüljön. Épp ellenkezőleg, a kötelezettségszegési eljárás fő célja az, hogy az uniós jog az összes tagállamban egyaránt érvényesüljön, hiszen végső soron ez szolgálja az emberek érdekét.

0: Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, Európa Tanács.
1: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
0: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
1: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásukhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
0: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
1: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európai Épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
0: Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
1: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
0: És végül nézzük az Európa Tanácsot. Nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
1: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
0: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. Saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
1: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
0: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
1: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, íképző nélkül.
0: Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom tanácsnak külön szerepköre van. Az Európai Tanács az Európai Unió irányát adja meg. Az Európai Unió tanácsa a jogalkotásban vesz részt. Az Európa Tanács pedig az emberi jogokat és a demokráciát védi. Közülük csak két intézmény része az Európai Uniónak, az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa. Az Európa Tanács külön szervezet, jól lehet ugyanazokat az alapértékeket képviseli, mint az Európai Unió. Az EU és az Európa Tanács egyaránt a szívén viseli Európa polgárainak a jóllétét, és történelmileg is szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Himnuszuk és lobogójuk is egyforma, az egységet jelképezi. A két szervezetnek rengeteg a közös célja. Európában és azon túl is a békéért és az egyenlőségért küzdenek.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: De aarde is mooi, maar fragiel. De temperaturen stijgen, het weer wordt steeds extremer en ecosystemen verdwijnen. Klimaatverandering is vandaag de dag een voelbare dreiging en vormt een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. De hoeksteen van de wereldwijde reactie hierop is de overeenkomst van Parijs. Dat is een historisch engagement om de opwarming van de aarde te beperken en landen te verenigen in de klimaatstrijd. In deze aflevering van onze reeks Hoger inzetten, beter wetgeven lichten we toe wat de overeenkomst van Parijs betekent, hoe de EU woorden in daden omzet en hoe het in de rest van de wereld staat.
3: De overeenkomst van Parijs is een wettelijk bindend verdrag dat werd aangenomen tijdens de COP21, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties van 2015. De hoofddoelstelling ervan is de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2 graden Celsius te beperken in vergelijking met de niveaus van voor het industriële tijdperk. Bij voorkeur zou de opwarming niet meer dan 1,5 graad bedragen. Met de overeenkomst van Parijs hebben bijna alle landen van de wereld zich ertoe verbonden minder broeikasgassen uit te stoten. Elk land legt zijn eigen streefcijfers vast, die we de nationaal bepaalde bijdrage noemen. Sinds 2015 werden deze streefcijfers om de 5 jaar bijgewerkt. In de overeenkomst zijn mechanismen voor transparantie, verslaggeving en klimaatfinanciering opgenomen. Van ontwikkelde landen wordt bovendien verwacht dat ze ontwikkelingslanden ondersteunen bij hun inspanningen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen.
2: De EU heeft de overeenkomst van Parijs in 2016 bekrachtigd en het verdrag een centrale plaats gegeven in het Europese klimaatbeleid. Om de belofte van de EU na te komen, heeft de Europese Commissie in 2019 de Europese Green Deal in het leven geroepen. Dat is een grootschalig plan om de manier waarop de Europeanen leven, reizen, voedsel produceren en zaken doen te veranderen. De Green Deal omvat beleidsmaatregelen op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw en biodiversiteit om de EU te helpen overstappen op een duurzame economie. In 2020 heeft de EU zichzelf ambitieuzere klimaatdoelstellingen opgelegd. Ze verbond zich er namelijk toe om de broeikasgasemissies voor eind 2030 met ten minste 55% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. Het einddoel van de Europese Unie is om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De streefcijfers die in de Europese Green Deal waren vastgesteld, werden in 2021 in wetgeving omgezet. De Europese Klimaatwet bevat bindende streefcijfers voor alle EU-landen, naast maatregelen om de vooruitgang te monitoren en indien nodig bij te sturen. Met deze wet wordt onder meer ingezet op schone energie en circulaire economieën. Zo transformeert de EU haar economisch model om de doelstellingen in de overeenkomst van Parijs te halen.
3: Het Europees Parlement heeft in grote mate mee vormgegeven aan de Europese klimaatactie. Het was bijvoorbeeld het parlement dat erop heeft aangedrongen de doelstelling om voor eind 2050 klimaatneutraal te zijn wettelijk bindend te maken. Bovendien blijven de parlementsleden de wetgeving nauwkeurig onderzoeken om ervoor te zorgen dat de EU haar verplichtingen nakomt. Ook was het parlement de meest uitgesproken voorstander van een rechtvaardige transitie. De parlementsleden hebben gepleit voor steun aan werknemers en regio's die het zwaarst worden getroffen door de maatregelen om af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarnaast dringt het Europees Parlement consequent aan op wereldwijde klimaatrechtvaardigheid door erop toe te zien dat Europa zijn steentje bijdraagt aan de internationale klimaatfinanciering, vooral voor ontwikkelingslanden.
2: Als we het over klimaatverandering hebben, is het belangrijk om te weten waar de meeste uitstoot vandaan komt. China produceert bijna een derde van alle broeikasgassen ter wereld, wat grotendeels te wijten is aan het gebruik van steenkool en een snel groeiende industrie. Daarmee staat het land wereldwijd bovenaan de lijst, hoewel Peking ernaar streeft om uiterlijk in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar de industrie, het transport en de energiesector veel emissies veroorzaken. Daarna volgt India op de derde plaats en sinds 2023 is de Europese Unie de vierde grootste producent van broeikasgassen. De EU heeft haar emissies de afgelopen jaren gaandeweg verlaagd en is vandaag de dag verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot. Veel ontwikkelingslanden hebben ambitieuze doelen vooropgesteld, maar om die te halen hebben ze hulp nodig op financieel en technologisch vlak. Sommige andere landen hebben hun klimaatplannen helemaal niet bijgesteld. Daardoor bestaat de vrees dat de wereld de doelstelling van maximaal 1,5 graden opwarming niet zal halen. Het is duidelijk dat de ambitie van de overeenkomst van Parijs om de situatie te verbeteren niet haalbaar is zonder een gezamenlijk engagement om ernstige klimaatverandering tegen te gaan. De bezorgdheid bereikte een hoogtepunt in januari 2025, toen president Trump kort na zijn aantreden een presidentieel besluit ondertekende om de Verenigde Staten voor de tweede keer terug te trekken uit de overeenkomst.
3: De overeenkomst van Parijs biedt ons een kader, maar het is aan elk afzonderlijk land en aan ieder van ons om er werk van te maken. De Europese Unie en het Europees Parlement in het bijzonder zullen blijven pleiten voor eerlijke en dringende klimaatactie. De klimaatcrisis houdt geen rekening met grenzen en dat mag onze reactie erop dus ook niet doen.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Lux, the European Audience Film Award 2025. The winner of the Lux European Audience Film Award 2025 is Flo. The other four finalists were Animal, Dahomey, Intercepted and Julie Keeps Quiet. Flo is an animated adventure fantasy film directed by Latvian filmmaker Gints Zilbalodis. The world seems to be coming to an end. Kat is a solitary animal, but as its home is devastated by a great flood, it finds refuge on a boat, along with a group of other animals, and will have to team up with them, despite their differences. In the isolation of the boat, they navigate the challenges of adapting to this new world. Flo premiered in the Amsterdam Regain section of the 2024 Cannes Film Festival. At the 97th Academy Awards, the film won Best Animated Feature. It also won the Golden Globe Award for Best Animated Feature Film. The five films were shown on screens across Europe, and the audience could cast their votes. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, puts a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of Europe's social, political, and cultural issues. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Os damos la bienvenida a La Historia y los Hechos, un programa en el que repasamos los principales hitos de la historia europea y cómo han marcado nuestro mundo. En este episodio examinaremos el Tratado de Maastricht, uno de los acontecimientos decisivos de la integración europea, y explicaremos cómo se actualizó con los tratados de Ámsterdam y de Niza. Repasaremos a su vez el contexto histórico, el momento en que entraron en vigor estos tratados y sus principales logros,

0: Otro vietu ar šo muzeju dala Nīderlandē 2022. Gadā radītais projekts Eiropas korespondents. Šis projekts apvieno vairāk nekā 140 gados jaunu žurnālistu no visas Eiropas, un tā mērķis ir attīstīt žurnālistiku, kuras centrā būtu Eiropas jautājumi. Projektā darbojas liela korespondentu komanda, un ar tās palīdzību projekta tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā tiek publicēta informācija par notikumiem un tematiem, kas attiecas uz visu Eiropu. Korespondentu veidotais saturs domāts iedzīvotājiem, kas vēlas raudzīties tālāk par savas valsts robežām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.
1: A 400 éven át folytató transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
2: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
1: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette, éjt nappal látéve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
2: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
1: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan António Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
3: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
2: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdulták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is, az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba tacítottak

0: számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
1: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
0: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
1: Szavazatával ön az dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Ar esate girdėję apie Europos Parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos Parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos Parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusėj renkami po Europos Parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politinės pareigas savo šalyje arba kitoje ES institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos Parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba vieną 20-ąją dalį parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos, o tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas